0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
4: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.
5: Turn the nights into a glory day.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: poptarisznya.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.

Pedig akkor nem sejtettem még, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jött még, mint hogy örökre elhagyjuk egymást. Azóta se feledem ezt a délutánt. Ott álltunk az utca forgatagában, egymás szorosan átölelve, mint akik soha többé nem akarják elhagyni egymást. És akkor én egy erőltetett mosolyjal

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.puttariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A zene bennünk van.
1: Poptarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
3: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
4: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.
1: Párnánk puha, ágyunk öle lányán ringott.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ez itt a poptarisznya.hu.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

together. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: jegyeket, bérleteket kérem ellenőrzésre felmutatni.
1: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
2: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen. It's Ali Shuffle time!

0: részre pontul egy korábbi...
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
1: Használják, hallgassák!

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ez itt a poptarisznya.hu.
5: Only the best music.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Le maradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Campingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
4: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Kudák Misivel. Kudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum. Csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a zene verzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Kudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ez a poptarisznya.hu.

Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.
5: Sláger, sláger után.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a podtalisznya.hu.

0: Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.
1: Egyedül járok köztetek, kik párosan jöttetek. Mosolygok, mondok szavakat, néha a hangom elakad, nehéz a magányosok éje. Sápadtan alszanak, mint eldobott kődarab, mit elrejt,

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
0: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.

0: 6. alkalommal. Össznépi Autós és Életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
4: Mikor? Hol?
2: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
5: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain.
1: Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
6: Hol is hallottam ezt a dalt?
7: Netán a neten.
8: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

egy nagy hátránya van annak, ha saját kezedbe veszed az életed irányítását. Nincs kit hibáztatni. És két majdnem egyforma mondat, mindkettő igaz. Egy férfi kevés, kettő már sok. Vagy egy nő kevés, kettő már sok. És hogy a bölcsességekkel haladjunk szépen tovább, a következő megszívlelendő dolgot azért még elmondom én is. Egy nő mindig azzal a reménnyel megy férjhez, hogy a férfi később megváltozik. A férfi pedig mindig azzal a reménnyel nősül, hogy a nő nem fog megváltozni. Hölgyeim és uraim, Önök a Fodrok című műsort hallják.

És most akkor majd jön szépen sorba olyan okos mondás, ami a ha szócskával kezdődik. Hát egy példát mondok, hogy értsék. Ha a szerelem bak, akkor miért olyan fontos a szép fehér nemű? Vagy ha arra ébredsz,

hogy kiukadt a vízágyad, aztán rájössz, hogy nincs is vízágyad, akkor az egy rossz nap. Szóval, ha szócskával kezdődő okos vagy bölcs mondás sok van ám, ezek közül majd mondok néhányat, de a vízágynál megállnék egy pillanatra, én aludtam egyszer vagy kétszer a tengeren túl ilyen vízágyban. Hát nem szeretnék többször. Vagy egyedül lehet, persze, de senkinek sem ajánlom, hogy párosan kezdjék az éjszakát egy ilyen ágyban.

két betűrő beugrik a medencébe, az bűnözési hullámot indít el. Ha körülötted mindenki elveszti a fejét, csak te nem, akkor talán te vagy a hóhér.

Ha látod ott azokat a hegyeket, esni fog. Ha nem, akkor esik. Ha más vagy, mint az átlag, az élet fájni fog. Ha megfelelő higgadsággal vizsgálod, bármilyen probléma még komplikáltabbá válik. Ha nem akarod, hogy a gyerek hallja, miről beszélsz, akkor mondd el neki. Ha nem mész el mások temetésére, ők sem jönnek el a tiedre. Ha nem találták volna fel a házasságot, az emberek vad idegenekkel kellene veszekedniük. Ha nem tanulsz a hibáidból, nem érdemes elkövetned őket. Ha semmi sem sikerül, vedd alább az igényeidet. Ha színház az egész világ, akkor hol ül a közönség? Ha tiltva nevelsz, hazudni tanítasz. Ha valaki becsap téged, ő a hibás. Ha még egyszer becsap, akkor te vagy a hibás. Ha valaki igazán szeret, ne reménykedj, csak illúzió. Ha valamiben versenyképes vagy, nem akadnak vetélytársak. Ha van valami, amit nem bírok elviselni, az az intolerancia. Ha végképp nincs más megoldás, próbáld ki a főnököt javaslatát. Ha vékony vagy, ne egyél gyorsan. Ha kövér vagy, ne egyél gyorsan. A havval kezdődő bölcsességekből talán most már elég. Hát kérném, tiszteleteli Jenik játszanak. Nem csak Carlos Santana és a zenekara, hanem John Lee Hooker is. Ő is itt van, ő is játszik nekünk.

talán még egy ha-val kezdődő mondat. Ha eddig nagyon unta ezt a műsort, hagyja itt. Jöjjön vissza jövő héten, akkor is itt leszek. Kedden, este, 20 órától. Vagy a Rádió Bézseseknek pénteken, este, 20 órától.

Nos, aki még bizalmat szavaz nekem, és itt marad, hallgatja még tovább ezt a műsort, az jelezze közösségi oldalunkon, csak annyit írjon, de hogy maradok. És akkor még néhány ilyen nagyon rövid bölcsesség. Honnan az a mérhetetlen bizalmatlanság benned? Lehet, hogy ez a szúnyog éppen bért akar adni neked. Ha az elefántot megragadod a két hátsó lábánál fogva, és az állat menekülni akar, akkor ne erőltesd a dolgot. A kocogás azoknak való, akik nem elég intelligensek a tévénézéshez. És a következő szám előtt még egy. Ha rendőrt látsz integetni az úton, nem kell neki visszaintegetni.

hiába ehető, legalábbis egyszer. Nincs olyan egyszerű feladat,

Kéti Meló. Tulajdonképpen ez egy blues volt. Blues az éjszakában. Hölgyek és urak, az órára néztem, 50 perce vagyunk együtt, hogyha kezdetektől itt vannak, és hát kíváncsi vagyok, hogy ki tart ki. Én minden esetre egészen biztosan ez a dolgom, még akkor is, hogyha ezért az önök szeretetén vagy utálatán kívül semmi mást nem kapok, akkor is. Szóval szól két a rádióban és a Fodrok című műsor keddenként, így éppen most, 6. 24-én 2025-ben a Poptorisznyán, és ugyanez hallható néhány nappal később, péntek este a Rádió Bézsen. Köszönöm azoknak, akik itt vannak, akik ezt az adót választották.

Ez a műsor, mint az összes többi is, lévén egy internetrádióról van szó, bármikor meghallgatható, a nap bármely szakába, bárhol a világon, ahol internet van. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor azt mondom, hogy 2 perc van lesz este 9 óra, hát nem biztos, hogy helytálló. Ez csak azkor igaz, csak azoknak szól, akik most egyenesben, ahogy mondani szokták, élőben hallgatják ezt a műsort.

Marie Károly karcsi azt írja, hogy 600 hónap. Ki emlékszik, mit csinált éppen 600 hónappal ezelőtt? Segítek, az a nap is kedd volt, és hasonlóan napos, meleg idő volt, de 600 hónap, az sok évám, számoljunk csak. És Karcsi, te mit csináltál? Közben azt írja Hajdú István, hogy marad, Szombathelyi Péter is, Csiki Róbert is, Luca Péter is, Márk Anna is, Szerencsi Tamás is, Perjesi Zsuzsi is, Szívós Csaba is, de jó sokan vagyunk, jó, rendben van, akkor még én is maradok, jó?

egy nagyképű, de tényleg nagyképű bölcsesség, így szól magam, itt kuncogok, miközben ezeket olvasom. Szóval úgy szól, hogy itt vagyok, és mi a további két kiválságod?

De azért megkérdezem át, ha van valakinek még két kívánsága. Ha van, írja le. És még egy bölcsesség, jó tett helyébe semmit ne várj, akkor nem fogsz csalódni.

kerékgyártó Anika írja, idézettel jelzem a marad jelzést, hogy hű legyek a mai napadáshoz. Amit nem fejeznek be megfelelő helyen és időben, örök időkre befejezetlen marad.

Önök pontosan tudják, hogy minden számnak, vagy majdnem minden számnak van egy története. Hogy hogyan született, mikor, miért, kikkel, milyen körülmények között, vagy éppen mi előzte meg a dalt. Valami nagy öröm, szerelem, egy bánat, egy tragédia. Minden embernek és minden dalnak van története. Eric Claptonnak is, és hát természetesen ennek a dalnak is.

nyilván tudják, a gyászból született meg ez a dal. 1991. Azt hiszem az 50-ből a hanyadik emelet New Yorkban. És az akkor 4 éves fia kizuhant az ablakon.

Valahányszor hallgatom ezt a dalt, mindig elszomorodom, de gyönyörű. Ez a férfi, aki drog és alkohol függéséggel küzdött, aki talán a világ egyik legtehetségesebb gitárosa, szerzője. Hát már 80 éves. Gondoljanak csak azokra az együttesekre, amelyekben ő ott zenelt, a Yardbirds, a Cream. Fú, hihetetlen életút. John Mayer-lel is muzsikál, kivel nem mindenkivel, akivel létezik. Sikeres volt, szenvedélyes volt, és az élete tragédiákkal is tele volt. És miután egyszer így eltűnt, csak hát, hogy ha már itt vagyok, akkor hadd mondom el, nyilván tudják különben, hogy a nagy-nagy sikerek után ő egyszer csak eltűnt, tehát azért tűnt el, mert olyan drog és alkohol problémái voltak, hogy azt hitték, hogy soha nem tud a gödörből kijönni, de kijött. 74-ben egyszer csak megint megmozdult, aztán megint ott volt a gödör, és egészen 87-ig tartott ez. 1987-ben döntött úgy, hogy józanul él. És akkor megalapított egy rehabilitációs intézetet is, de hát azért az ő élete 87-től is nagyon viharos volt, sok nő, sok gyerek különböző nőktől nem találta a helyét, és akkor 91-ben volt ez a nagy-nagy tragédia. A 4 éves gyerek. Hát Eric Clapton-t hallottuk, és megyünk tovább, mert az a dolgunk, hogy muzsikáljunk, és csodálatos dalokat mutassak önöknek, úgyhogy jöjjön most az egyik kedvencem a sok közül, hát meglehetősen sok van, Norah Jones.

Egyszer meséltem önöknek erről a dalról. Come away with me. Pontosabban arról, hogy én mit képzelek, vagy mit képzeltem annak idején, miközben hallgattam ezt a muzsikát. Na persze, hogy New Yorkot, ez kávéházat, vagy bárt, zongorát, fekete billentyűssel, és ott ezt a nőt. Igen. Kevesen ültünk ott. Nem koncert volt, de hogy is. Majd, hogy nem háttérzene. Olyan szomorú este volt, olyan szakítós este. Emlékszem, kint esett.

Na mozduljunk meg! Chris Rea, Julia.

mosolyog. Holnap rosszabb lesz a mánál. Mosolyogj, akkor az emberek kíváncsiak lesznek, hogy mit gondolsz. Mosolyogj, és az emberek idiótának tartanak majd.

És hát légy hű magadhoz, egész életedet veled kell leélned. Légy önmagad, mindenki más már foglalt.

Miért emlékszik Orrik Károly arra, hogy mit csinált 600 hónapja, és emlékszik rá, megírta. Azt mondja, a Belencei Express táborban, így az esti órákban, az ottani ebédlőben egy össznépi játékos estét vezetett Tibi bácsi, akit akkor még csak Dévényi Tibornak hívtak. Másnap szabadtéren diszkozott a társaságnak Bétót. A csütörtök estejére, igaz, körülbelül másfél órás késéssel a Bojtorján adott műsort. A srácok utána maradtak, mert a késésük oka lerobbant autó marasztalta őket. Egy masszív sztorizós, hajnalba nyúló buli lett. És hogy miért emlékszem ilyen pontosan? Na, ezt nem árulom el, de elhihetitek, életre szóló oka van. Aztán szombaton nagy és érzelmes búcsúzás után vissza kellett zökkenni a hétköznapokba. Szép történet. Sejteni vélem, hogy miért. Hölgyeim és uraim, a Fodrok című műsort hallják.

fontos bölcsességeket, aforizmákat próbáltam megosztani önökkel, és amikor a ne, vagy a nem szócska elhangzik, abból lehet tudni, hogy a legtöbb mondat így kezdődik, így hát ezek a bölcsességek is, néhány ezek közül. Ne csodálkozz, hogy ilyen fáradt vagyok, öregebb vagyok, mint eddig bármikor, vagy ne játsz nekem a hülyét, én sokkal jobb vagyok benne, vagy ne vedd annyira komolyan az életet, hiszen végül úgyis elveszíted, vagy ne vigyél engem a kísértésbe, oda találok magam is. De a nem szócskával kezdődő mondatokból is bőségesen és nagyon sokat találtam. Ezen például el is gondolkodtam, hogy nem akarok emberekkel találkozni, ismerek egy párat közülük. Vagy nem az a szomorú, ha elmész a temetőbe, hanem jössz vissza. Nem csodálatos, hogy a munkád milyen értéktelen, amikor fizetésemelést kérsz, és milyen értékes a szabadnapod? Vagy, hát ez már fekete humor, nem esik messze a vaka botjától, vagy nem kell félni, a repülőgép még nem maradt odafent, vagy nem lehetsz elég részek, ha kapaszkodás nélkül tudsz feküdni a földön, vagyis talán ez egy fontos mondat, nem mi vagyunk kövérek, a többiek soványak. Hát van bőségesen a nem szóval kezdődő bölcsesség is, például, hogy nem mindegy, hogy tanya a bakonyban, vagy banya a takonyban. A magyar nyelv csodálatos, még akkor is, hogyha időnként olyan furcsa szójátékokat játszanak az emberek, mint az a mondat is, hát ilyen furcsa, nevezzem furcsának, hogy nem mindegy, hogy véres párbaj, vagy páros vérbaj. Na mindegy, befejezem talán azzal a nem szócskával kezdődő bölcsességeket, hogy nem szeretem a tornázást. Ha Isten azt akarta volna, hogy megérintsem a lábujjamat, magasabbra rakta volna őket. Ennyi talán mára is, vagy már ennyi talán mára elég a bölcsességekből. Néhányat talán megjegyeztek, egyébként van még pontosan 452 itt előttem. Jók, rosszak, még rosszabbak. Amúgy sem fontos, az a fontos, hogy hogyan élünk, nem az, hogy mit mondunk. Bár mondjuk az én szakmámnál ez is elég fontos lehet. Ha még nem unnak, akkor maradjanak velem a következő jó 25 percben is. Már is egy felvétellel folytatom az esti fodrok adást. Crazy.

0: Maximum 10 pont. Ön hányat ad? Fodrok kedd esténként.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És hát persze a Rádió Bézsen péntek este 20 órától. Így a műsor végén engedjék meg, hogy a saját örömömre három Beatles dalt játsszak le, majd hogy nem azt mondom, hogy magamnak, de abban bizakodom, hogy azért önök is kedvelik, és ezzel a három Beatles dallal búcsúzom, és a Rádió Bézs hallgatóitól mindenképpen.

Jude, ez volt az utolsó Beatles dal ma este, de még egy a Rádió Bézseseknek is, és hát persze rögtön mondom, hogy köszönöm, hogy itt voltak, hogy itt voltatok, nektek is legyen egy nagyon izgalmas éjszakátok és egy nyugodt ébredésetek. Szóval még egy utolsó dal, ami mindenkinek szól, és ez már csak meg kell várnunk, hogy a Beatles együttes szépen abba hagyja. De hát remélem, hogy még nagyon sokáig fogjuk a Beatles-eket is hallgatni. És itt van. Itt van az utolsó. Köszönöm a figyelmet.

Hát még egy olyan búcsú mondatféle a poptarisoknak. Először is köszönöm, hogyha itt végighallgatták ezt a műsort, de tényleg ez jól esik. Mondtam ma sok-sok olyan dolgot, amiben magam nem hiszek, de le volt írva. Ezek az úgynevezett egymondatos valamik. Egyetlen egy dologba hiszek, azt hiszem, és ez nem egy jó dolog amúgy magamban. Jó lenne persze másban is hinni, sokkal könnyebb lenne az élet, de az ember ugye legalább magában higgyen, hogy végig tudja csinálni, hogy meg tudja oldani, hogy egy ideig legalábbis túléli. Hát én ezt kívánom önöknek is, hogy a bajokat is éljék túl, és hogy jövő héten is itt legyenek velem. Köszönöm szépen a figyelmüket. Éjszakát kívánom, Fodor János.

0: Fodrok. Zene, gondolat, érzelem. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.
1: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: És most vissza a slágerekhez.
3: Poptarisznya.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.
1: Tartsanak velünk! Várja önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.

0: Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Campingben.
5: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain.
1: Mindenkit szeretettel vár a Bakparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
6: Jó szórakozást!

0: you love me, when you kiss, when you love, when you touch me, touch when you kiss, when you kiss.
1: Egy újabb sláger itt a poptarisne.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Mondja el mindenkinek.
5: Oh yeah. Poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel nappal.